Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

in the 70s. Though love is free and violence too.

0: keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangió Rádióban.

0: Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Turn the nights into a glory day.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú ritkafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajajaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, rá van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra, hittel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: köket és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ami mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitok Jó Rádió.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Bitangyó Rádió műsorán most a Casey Live Mix, vagyis Casey kevergett és kavargat élő mixben csak neked.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangló Rádióban. Minden héten itt el.
2: Program ajánló hangzott el.
0: A Bitangló Rádió műsorán Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben. Csak neked. Csak neked. Bitangló Rádió.

0: Program ajánló következik.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
2: Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel Kocska Zoltánnal, itt

0: Music Party minden héten itt a Vidangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Program ajánló hangzott el.
0: A Vidangyó Rádió műsorán most a Kézi Live Mix, vagyis Kézi keverget és kavargat élő mixben csak neked.
2: Vidangyó Rádió, ha jót akarsz magadnak.

Bitangyó Rádió műsorán most a Kézi Live Mix, vagyis Kézi keverget és kavargat élő mixben, csak neked.

0: Program ajánló következik.
1: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth-Wolf Attilával. Italo Café BHO @gmail.com

0: mikrofonnál Lelkes István alias Pete.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis, már elfeled.

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Program ajánló hangzott el.
2: A Bitangyó Rádió műsorán most a Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben csak neked.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: neked, csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: tekeverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: felesleges duma.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió.
2: Na hát, sziasztok mindenkinek, nagyon szép kora estét kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Imádkozzunk, ahogy minden adásunk előtt. Itt van nekünk a Coldplay és a WePray. Érezzétek magatokat nagyon jól, ha a mai adás alatt is 18-20-ig velem.

Na és akkor köszönteném a cseten lévőket, itt van velünk Tika, velünk van Pista, velünk van Máriánk, aki már imádkozik, nagyon-nagyon imádkozik. Aztán itt van velünk Kata, aki értetlenkedik, lehet ezt már megszoktuk tőle. Velünk van Dutyi Dili, aki nem a kubuki földről jött, hanem aki tudja, hogy honnan jött hozzánk. Itt van a mi Csámpás Rozink, velünk van Bubu és Bubukáné, illetve van két droidunk, és vannak külsős hallgatóink is. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, a következő zene szóljon nektek.

Na és mivel, hogy itt van az én drága bátyám és az én nagyobbik lánykám, a következő zene szóljon nekik. A szám címe ABCD.

Ducsi Dilink azt írja, hogy ő éppen dolgozik, munka van, és hogy, hoppá, hallgatja csak a rádiót, na várjál csak.

Te még most takarítod az őszi faleveleket, bár nem tudom, hogy a tavalyi év, vagy már az idei nálad, mert egy kubuk földön vagy. Akkor jöjjön neked a következő zene. Lesz még rosszabb, mert ha a tavalyi takarítod, akkor hamarosan jön a következő. Ha meg már az ideit, akkor hú, de tényleg hol vagy te?

Közben messengeren beköszönt apukám is. Azt írja, ne ugassál már, wow, wow, szia apukám.

0: Ők voltak a Rampülők, és lesz még rosszabb.
1: Lesz még rosszabb.
0: Közben a Kata kínálgatja a csokit fent a chatforunkon. Dr. Béres Nándi és Martin közösével megyünk tovább, néha minden oly egészen más. Újabb hallgatókat köszöntök, sziasztok, érezzétek jól magatokat, egyéb cseten lévők, hello, külső hallgatósok, nektek is sziasztok.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves kollégámat, Ronit is, szia!
1: Amit itt hagytál nekem, nem biztos, hogy jó.
2: Nem biztos, hogy jó.
1: Ezernyi kérdést rejteget.
0: És az én másik felem is itt van, még most kapcsolok.
1: Mit vált?
0: Csak éppen úton haza hozzán.
1: Ja.

Itt van az én drága Petrusom, szia-szia Csajszín! Kicsit másabb stílusban megyünk tovább. Ez már itt a L'amour toujours.

Petrusom azt írja, hogy tüzes pipi üdvözölne azért, én is üdvözlöm őt. Meg majd ott azt is fogja, csak érjen haza. Puszon is nektek, fiatalok!

Kicsit felrázlak benneteket. Nehogy elaludjatok, a Deltától hozok egy zenét. Ha esetleg valaki nem tudná, akkor most megtudja, hogy mi az a...

Jaj, de utaljuk mi ezt a dolgot egyébként, ugye? Ha nem, mit csináljuk? Hey, chuchu yo, come in as baby.

Hallottad, Petra? Kicsi Lilike velem együtt énekel neked. És remélem, hogy ti is az autóba ketten. Phoenixünkkel énekeltek. Meg az én ataszom is menet.

eldúldolnám, ő volt Barry. Én jó voltam hozzá, 18 óra 30 perckor megyünk tovább. Kézinek is köszönöm szépen a jó adás kívánságot, érezd jól magad te is. Kintről, hogyha hallgatsz, Wolfi, neked is köszönöm szépen. Mit szólnátok hozzá, hogyha jönne egy jó kis standard?

Petrusom azt írja, hogy ezt a zenét is nagyon szereti. Dutyi Dili meg azt írja, hogy úriember nem nyilatkozik. Jó, oké, én ezt elfogadom. Mert ilyen kis aranyos vagyok. Néha tudok az is lenni. Nagyon régi zenét hozok nektek. Kicsit lehet fel is van dolgozva egyébként. Figyeltek, ő lesz itt Santanát.

szóval még egyszer neki futok, és még egyszer visszamegyek az oldalra, hiszen itt valamit elnyomtam. Szóval a mai névnaposunk a Lenke névre hallgató hölgyike, akinek a Lenke, a Helene és a Magdalena német becézője, és a magyarosító fordítása a Helénának és a Magdalénának a Lenke. Kedves Lenkék, nektek nagyon boldog névnapot kívánok így az éteren keresztül.

Nagyon jó kis zenével folytatom a mai adásomat, ő Dönis. És Orosvai Reni. Ha nem hibázom, érdemes a szövegére odafigyelni.

0: casa.
1: No voy.
0: ¿A dónde viene que es tuya?
2: Na, közben megtudtuk, hogy mi kell neki. A vibrátor. És már itt is van a 90-es évek egyik nagyon jó kis zenéje, nekem nagyon sokáig, szerintem ezt már tudja mindenki, de azért elmondom még egyszer, hogy ne felejtsétek, nagyon sokáig volt kezdő zenén. Itt a Fun Factory és a Don't You Want Me Baby szóljon mindenkinek nagyon sok szeretettel. Petrusom, én nem tudom, mindjárt megnézem, de megnéztem egyébként. Nem, az hétfő lesz.

Come on! Hoppacska! Hoppacska, mit tudtam már a Szent Petrusomról?

A háttérben éppen egy szülinapi partit szervezek le a Petrusommal. Aki szeretne velünk együtt ünnepelni, figyelj a beosztást, úgy sem tudtam lenni a héten csütörtökön. Az most van csütörtök, nem? Szóval a múlt héten úgyhogy pótolni fogok, úgyhogy akkor hétfőn, jövő héten hétfőn leszek valamikor, majd figyeljétek a beosztást. És akkor már most szeretném nektek elmondani, mert szoktátok kérdezni, hogy leszek-e szombaton, meg leszek-e csütörtökön. Most héten szombaton úgy néz ki, hogy megyünk Narniába. Úgyhogy a szombati adásom nem lesz megtartva, viszont az is be lesz majd legközelebb pótolva. Hogy mikor előre, semmit nem tudok. Nyárban most egy picikét mi is megyünk, amerre látunk, amikor tudunk, amikor szabad időnk van rá. Úgyhogy szombaton nem leszek adásban, de fogok majd jönni helyettem máskor. Jövő héten csütörtökön és szombaton pedig ugyanúgy várok mindenkit. Nagyon sok szeretettel, bár a szombatot nem mondom, a jövő hetit sem, tudtira, na mindegy, majd meglátjuk.

Szóval a következő előadótól volt már zeném a mai adásom alatt, de úgy döntöttem, hogy hozom ezt is nektek. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel,

szóljon Phoenixnek mondjuk a zene, aki éppen vezet. De nem a zene vezet, hanem a Phoenix vezet. Hangerőt maxra, aztán hagy szóljon.

Nagyon helyes, azt írja Petrusom, hogy szilvesztert a zene vezeti már. Hát akkor a következő is fogja. 666. Alarma. Egy jó kis megamix.

0: ritmo fatal. La bomba. Alarma.
1: Ez itt a lárma. Szívjuk meg, fújjuk meg. Gyerünk, bitangyók.

0: Újra a kedvencek!
1: Nem tudtam neked nagyon gyorsan betenni, kedves másik felem, mert hogy azt írta, ha már 90-es évek, akkor Brooklyn Bones esetleg körülbelül ez a műfaj. De én leszettem nektek valamit. Egyszer megvolt, aztán nem volt. De most megint megvan. Too Unlimited a lejátszomban. Egészen pontosan 19 óra van, átmegyünk a második órámba. És akkor mondom még egyszer, hogy szombaton nem leszek adásban. Utazunk egy jó nagyot. Viszont akkor már meg is van, hogy mikor lesz pótolva, hétfőn fogok jönni hozzátok, hogy mikor még nem tudom. Aki szeretne, az én Petrusommal és velem együtt szülinapi partizni, őket, illetve benneteket várlak majd hétfőn valamikor az adásomra. Megünnepeljük az én kis szép Petrusomat.

Azt írja a Dutyi Drink, hogy szombaton ő fogja nyomni, és igen, egyből visszajött neki a kérdés Csücskétől. Kit vagy mit? Na lássuk.

0: És ha teszem, említette Brooklynba, az akkor miért ne hoznám egy olyan zenét, amire annak idején nagyon-nagyon sokat táncoltunk. Jaj, de rég volt, szép volt, igaz sem volt, és ha belegondolok meg, mintha tegnap lett volna. Was with and Melody.
1: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice.

Beth, Beth and Melody. Ők voltak a Brooklyn Bones. És már itt is van egy újabb repülők szám, repülők. Ismerős lesz ez is, ez lesz a Tour de France.

0: Miért lenne bennem gyűlölet? Érted? Tehát csak azért, mert indulatos vagyok. Igen, indulatos vagyok. Soha büdös életben nem tagadtam le, hogy indulatos vagyok. Agresszív vagyok, így van. Ha valaki bánt, úgy nyakon baszom, érted, hogy letekeredik a feje. Ez is igaz, tehát ezt se tagadtam meg.
1: És ezt én sem tagadom, hiszen ilyen vagyok én is. Na figyeljétek, hát igazából nincs itt az, akinek itt kellene, hogy legyen. Az én maskurámra gondolok, úgyhogy szerintem ezt a zenét nem is fogom most végigadni. Hanem akkor jöjjön egy újabb felvétel. A kedvencek. Kopikon és a Tordas.

No, hát akkor jöjjön Kata kérésére a palacsintaddal. És írja, hogy náluk holnap lesz sütve, nálam most van palacsinta, káposztás bablevessel. Süstölt karaj van benne, hogy tarja, nem is tudom már mit raktam bele. Ahhoz gondoltam egy kis palacsintát, lekvárost és túróst. És akkor jöjjön az a bizonyos zene, amit én is nagyon-nagyon szeretek. Kata kérésére jöjjön Maskurának a palacsinta dala. Palacsintát, sőt,

0: Egyen meg a drága szívét, és megjelent nekünk a chatfalon a mi drága maskuránk. Jaj, de szeretem, és itt van.
1: Jól laktak, palacsinta se maradt holnapra.
0: Sem mókuskának, de mókuska ma sütött.

palacsinta után hozok nektek egy kis kólát. Illetve én fogom nektek majd... Majdnem azt mondtam, hogy tálalni. Rátok borítom. Tessék! Ő már itt lubbega. Sweet like cola.

nagyon nagy kedvencemet előhoztam. Rihanna és Teddy Swims közöse Love Me. Feels like rain. Szóljon ki a konyhába. I've been strong for way too long, smiling when it all. Mármint az én konyhába.

És ezt a zenét, húha, összeakadt a nyelvem, egészen reggelig tudnám hallgatni. Időközben kiderült, hogy nem is a konyhába kell, hogy küldjem a zenét. Egy-e arrébb. Meg egy kicsit visszám. A lényeg az, hogy célba ért. A folytatásban itt lesz nekünk újra egy 90-es évekbeli zene. FS65 és a Move Your

Obladé-obladá. Modóval megyünk tovább. Itt a nénye, itt a bátya. Van már minden is. Good, good, super good. Ő már modó. Ugye ismerős ő is. Ó, valamit hozok még nektek.

0: Na, hát ő volt a Super Good Modótól, és közben nézem a chatfalat. Maskuránk meg merészelte kérdezni Bobitól, hogy hányadika volt tegnap, mire Bobi írja, szia Maskura 67, tegnap 2026. május 4-e volt, remélem jól telt a napod. Ez a Bobi egyre okosabb egyébként. Szóval ígértem nektek valamit, amit régen adtam, és nagyon-nagyon szeretem a mai napig. Erős, hogy ráztuk rá a Poposaurusunkat.
1: And close your eyes.
0: Ugye ismerős, bizony, bizony, jön lesz egy scooter.
1: Inside.
0: És a fire.
1: Chili bo. Chili bo. Chili bo. Fire!

Megérkezett Gébelen is, már be is jelentkezett nekem a következő 2 óra, vagy 1 óra házigazdája, mindjárt meg fogom nézni. Azt írta nekem itt, hogy... Hol is most már jöhetne Sarah Connor. Nem tudtam, hogy komolyan gondoltad-e, vagy hogy, úgyhogy ha itt vagy és hallgatsz, akkor ő már itt, Sarah Connor. Let's get back to bed, ez a számnak a címe. Bad boy.

Na gyerünk még! Bitangjók még!

Még. Gyere ránk, DJ Bubu. Somebody dance with me. Így az adásom vége felé, és el ne felejtsétek, hogy érkezik hozzátok Gévelen.

Aj, de nagyon zene. Überázom. Mondjuk egész adás alatt. Az a helyzet, hogy nagyobb izomlázom, szerintem állva táncolva sem lenne, mint így ülve. Nagyobbik lánykám még esküvője ugye november 29-én volt. Délután megkezdtem ülve a táncolást. Hajnal 3-kor még nyomtam. Más meg már elment aludni. Aztán 3 hétig alig tudtam megmozdulni.

Can't touch this. Can't touch this. Na és akkor eljött a búcsú pillanata, én szeretném mindenkinek megköszönni az elmúlt 2 órát, hogy itt volt velem, remélem jól éreztétek magatokat, és ne felejtsétek el, én szombaton nem leszek, meg Narniában. De úgy néz ki, hogy hétfőn fogom pótolni, ugyanis akkor lesz egy kedves hallgatónknak, Petrusnak a születésnapja, és szeretné, hogyha együtt ünnepelnénk, és megkért, hogy jöjjek adásba. Én pedig eleget teszek neki, úgyhogy ha szeretnétek velünk együtt ünnepelni, akkor gyertek, hogy mikor leszek, még nem tudom. De meg lesz a beosztásban. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallhattátok. Fogadjátok sok szeretettel Géverend. Csók a családnak. Sziasztok!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: itt a Hangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül